0: kadítert.
1: Muzika jó hely.
2: So! Havikáti, futulatani, havikáti, te pörni, sípörni, havikáti, te frutúró, havikáti, te sorlányt.
1: Scandinavian Albania Radio.